Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni állnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

0: nem pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

0: megeszmének.
1: FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: ¿Qué pasa contigo?

0: Smoke weed every day.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is basefm.hu. Rap, hip hop,
2: R&B.
1: Base FM.
3: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: ha nem szólok.
1: 11-11, hát kellett neki megengedni, hogy nem mehet.

0: Béremelés jön a gyermekvédelemben, pályaorientációs mérés indul, kezdődik a hangszerválasztó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagyarányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a két átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
1: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
0: Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Rap, hip-hop, R&B.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nietzsche a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról, ősszel is van szúnyogírtás, megvan Magyarország Oscar jelöltje, a mikrofonnál Gál Ildikó. A fiatalok véleményére kíváncsiak. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni.

0: közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel. A héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fajlaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
1: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyasztóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-án indult hatósági eljárás.
0: Megvan a magyar filmjelölés. A Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, kitűnő keddet mindenkinek. Tartsatok velem a következő 4 órában, jön Pifu Marics Peti, és

90 Vész FM, Rap Hip Hop R&B, szuper keddet mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, 5 hazai ifjú kalbolyjal fogunk tovább vágtatni. Érkeznek a Valmás srácok Brunoval, Spakkal, Manuelle kiegészülve, és érkezik a Vissza vérem. Itt libbenni fog a szoknya, lesz itt kalbolykalap, pisztoly, mindenmi szemszá ingere.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: A következő hazai dal egy rendkívül színes, tulajdonképpen afrobeat és latin elemekkel fűszerezett pop-rap dal. Rendkívül dinamikus, produceri oldalon Somogyvári Dani kapott szerepet. A szöveg tematikája, hogy a dalszöveg egyébként két különböző férfi szemszögében mutat be egy vonzó, de érzelmileg elérhetetlen nőt. A dalszövegek tele vannak egyébként nyári exotikus utalásokkal, miközben lényegében a csalódással és a viszonzatlan, sebezhető kapcsolatokról szólnak, úgyhogy van benne egy ambivalencia. Érkezik Dash Young Fly közöse és az Oh Mama itt a Kedvenc Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Béremelés jön a gyermekvédelemben. Pályaorientációs mérés indul. Kezdődik a hangszerválasztó. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagyarányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószergyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya Görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a két átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
1: Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Gyönyörű szerda reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, ez pedig a 96.4 Bass FM reggeli műsora. Érkezik a párduc testű vadállat, amely tényleg olyan szexuális kisugárzással rendelkezik, hogy egyszerűen nem tudod róla levenni a szemedet. Vagyis jön nálunk Tyla és a Push to Start itt a kedvenc rádiótokban.

sértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnő kedreggel mindenkinek és balesetmentes haladást. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel hozzá. Lezárásra kell készülnötök az 5. kerületben, a Petőfi Sándor utcában, úgyhogy ha éppen erre van dolgotok, ez az info mindenképpen jól jön. Érkezik nálunk hazai vonalról Tídeni és Pöröktől a Wow, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 BSFM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
6: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról, ősszel is van szúnyogírtás. Megvan Magyarország Oscar jelöltje, a mikrofonnál Gál Ildikó. A fiatalok véleményére kíváncsiak. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolítása nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel. A héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi

0: Mi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
1: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ával indult hatósági eljárás.
0: Megvan a magyar filmjelölés. A Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM, rap, hip-hop, R&B, szuper keddet mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Magyar újvonalra kanyarodunk rá, az első közös daluk volt, ami akkor annó nagyon nagyot ment. Judo Lifra közös érkezik, és a Lej, itt a kedvenc rádiótokban. Na nézzük!

0: kapkodj!
1: Pénzközlekedés.
2: Nagyszerű kedreggelt, és óvatosan csak az utakon, már is érkeztem az infókkal hozzá. Persze látogatunk a 13. kerületbe, ahol is sávlezárásra kell készülnötök a Rejter Ferenc utcában, amely közelesik viszonylagosan a Fáy utcához, illetőleg a Frangepán utcához. Ha erre haladtok, ez az infó hasznos. Érkezik Juice WRLD és az egyik szuper húzódala Lucid Dreams, itt a 96-i Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Számos előadó köszönheti sikerét a TikToknak, hogyha éppen olyan dalt rak ki, amely beilleszkedik a trendbe, felkapják, valahogy megérzik, akkor virálisan nagyon nagyot megy. Nincs ez más a következő alkotói közösséggel sem. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bang, Shensia és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en egészen nagyot szól, és nagyon jól is nyitott. Már is mutatom, miről

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Új férőhelyek a krízis programban. A gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet. Kedvező a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és kialakítanak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Mindemellett 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok védelmére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Több mint 620 millió forint ekkora összegben szabott ki bírságot a munkavédelmi hatóság az év első felében. 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 halálos volt, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. Az eredmények szerint a munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál találtak szabálytalanságot. Továbbra is gond a gyorshajtás, ez okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Vitézi Dávid miniszter azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget.
1: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nehéz közlekedés.
1: Biztonságos kilométereket kedden is az utakon. Árpi vagyok, már is mondom mellé az infókat. Lezárásra kell készülnötök a 6. kerületben, a Városligeti Fasorban, illetőleg sávlezárás nehezíti a haladást a Bajza utcában. Ha valamelyik helyszínen éppen autóztok, akkor ez az info hasznos. Jön Nati Natasa, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa és a nagy sikerű Dembow, amely Dél-Amerikában mindenkinek meghódította a szívét, de úgy néz ki, hogy nálunk is hasonlóan.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: nuts rushing us.
1: Brother, look at here. 96.4 Beast FM. 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
2: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cup The Grace albuma látott napvilágot. Mára nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 Beast FM-en azonnal mutatom, miről van szó.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
7: Minden kész.
6: És a szülészet, azt már kiválasztottad?
7: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
5: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
9: Emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét, segítik a nyolcadikosok pályaválasztását, kezdődik a nagy hangszerválasztó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagy arányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csak nem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
10: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túl jelentkezés van.
9: Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi

0: kell. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuperszónikus szerdát mindenkinek. A mikrofonnál RP, ismételten jó hazaival tovább, VG Rézműves, várj meg, itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Telefon, Viber 0620-964-9999. Egy különleges dallal fogunk tovább menni, ami az egyik legnagyobb különlegessége, hogy ez a szám hozta meg Madonna számára az újabb Billboard Hot 100 százas mérfőkövet, amivel ő az egyik olyan ritka előadó közé tartozik, amely 80-as, 90-es, 2000-es, 2010-es és a 2020-as években is sikerült felkerülni a slágerlistára. Jön tehát a Popular, The Weeknd, Playboi Carti, Madonna 3-asa.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You Puha. Itt a 96.4 Beast FM-en. Azon lemutatom a fületeknek, hogy miről van szó. I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Gyerekek véleményezik az iskolát. Folytatódik a szúnyogírtás. Enyedi Ildikó filmje küzdhet az Oscarért. A mikrofonnál Gál Ildikó. A fiatalok véleményére kíváncsiak. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolítása nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel. A héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
3: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ával indult hatósági eljárás.
2: Megvan a magyar filmjelölés. A Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Derűs időnk van némi felhővel. Csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni a világ bármely pontjáról, bármely idejében. BassFM.hu. Érkezik egy dal, amelynek a stílus egy álomszerű, nosztalgikus hangzású, alternatív pop és R&B dal, amely a 90-es évek és a korai 2000-es évek stílusát hozza vissza. A klipet egyébként részben az előadó rendezte, úgyhogy az ízlésére formálta. Jön tehát Doja Cat, Agora Hills. Itt a 96 Bass FM.

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek kitűnő kedreggelt és balesetmentes kilométereket a vezetés során. Árpi vagyok, érkeztem elé a részletekkel. Tart még a lezárás a 8. kerületben, Józsefvárosban, a Dankó utcában. A józsefvárosiak és az erre haladók hasznos, hogyha ennek az infónak a birtokában vannak. Jön Ryan Castro, Capo Gangsta és a La Villa itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse az új Carglass szervizt Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb Tour

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
2: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
3: 10 milliárd jut a krízisprogramra. A gyors hajtás miatt van a legtöbb baleset. Nem romlott a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és kialakítanak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Mindemellett 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok védelmére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Több mint 620 millió forint ekkora összegben szabott ki bírságot a munkavédelmi hatóság az év első felében. 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 halálos volt, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. Az eredmények szerint a munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál találtak szabálytalanságot. Továbbra is gond a gyors hajtás, ez okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Vitézi Dávid miniszter azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
4: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget.
3: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul.

0: alakul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 19-30 fokot mérhetünk, nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, e o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Facebookon és Instán is ment vagyunk, úgyhogy cuppanjatok rá. Bass FM Hungary név alatt érkezik egy jó magyar trió és egy kiváló kollab. Anno meglepetésként érte a legtöbb tábor hallgatóját, tehát jön Betonhoffi, Lil Frak, Krúbi triója, és egy márkán keresztül mondják el a véleményüket, jön az Off-White.
3: Szarok én az Off-White-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: be?
1: Magyar vonalra kanyarodunk, méghozzá egy picit lassulva érkezik nálunk BSV. Mióta elhagytál, és hol máshol szól egy ilyen, mint itt a 96-nél BSFM-en, kedreggel?
0: Ma kicsit!

rap, hip-hop, R&B. A 2022-es Elvis című életrajzi film hivatalos filmzenéjének vezető kislemezeként jelent meg 22. május 6-án. Az eredeti Big Mama Thornton 1952-es eredeti Hound Dog blues klasszikusát emelte be a hip-hop világába és vezette nagy sikerre. Egyébként Doja Cathez szerintem abszolút jól illik ez a stílus, úgyhogy érkezik a nagy sikerű Vegas, amely jól is kezdett, mellozott jó pár platinát is. Én már ezzel búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali, mindenkinek szép napot. A mikrofonnál Árpi volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. SF Rocky, a Don't Beat Them Tour

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
1: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
5: Bérnövekedés jön a gyermekvédelemben. Pályaorientációs mérés kezdődik. Idén is lesz sportág választó. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagyarányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a két átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
6: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túl jelentkezés van.
5: Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Na hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és alig vártam már, hogy beérjek hozzátok. Azért még ezeket a szeptemberi tömegközlekedős, sőt akár autóban dugóban ülős helyzeteket is kell tudni értelmezni. Mi itt a kedvenc rádiótokban, akkor is ott vagyunk a fületekben, hogyha éppen álltok a dugóban. Itt van a HM1.

0: Run it up.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Utasom kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Bass FM, Rappi-Pepe R&B. Érkezik az a Juicy World, akit szerintem sokan a dallamosabb rap és a sötétebb vibe-ok miatt kedveltek. Menjünk vele is a Bandittel. It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we've been doing.

0: get behind and he like damn. He like I just keep on doing that dance.
1: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
2: Faragó Janka vagyok, és maradok is a következő órára. Gondolom, hogy ti is csak egyre többen és többen vagytok, hiszen egyre jobb nálunk a hangulat. Dessel belemegyünk, hogy Winnie Pooh.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
5: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 BSFM, egy szakítás nem egyik napról a másikra ér le az emberben, úgyhogy Manuel még ragaszkodik a tartószálakhoz a négy jóban.

96.4 Bass FM, Rappiben per MB, Travis Scott hozza a masszív basszust, az agresszív energiát, és azt a majd lesz valami életérzést, amihez jobb, hogyha előre megírsz az úti tervet. Itt a Bass-en GPS eltérítő

Ray Sremmurd és Gucci Mane 2016-ban konkrétan rárakták a Beatles-t a trapre, a dal pedig már a Billboard Hot 100 élén volt.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96.4 BFM, Refi Peppa R&B, töltésben pedig mi sem vagyunk az utolsók. Oké, nem is kolbászról van szó, viszont a legkirályabb vésze zenékről várok titeket vésével és részművessel, szó szerint.
2: Állj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
3: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Repível per MB, szeretett himnusz, remélem, hogy megvan, akinek nincs, az azon nyomban olvassa el a Bibliában. Annyira szép dolgok vannak benne, például, hogy a szeretet nem fuvalkodik fel. Aztán az ember, amikor felnő, akkor rájön, hogy igen, hát a tökéletes szeretet, de azért mi emberekettől eléggé messze vagyunk, és Tideniben is ott vannak azok a kérdések, amik talán lehet, hogy a mai napig dolgoznak mindannyiunkban. Szeretsz-e?

0: the end.
1: Woo! Yeah!
2: Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
3: Base FM. Mama, swear, swear. Don't let it be.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: A legjobb zenékkel folytassátok a napotokat. Itt velem együtt én Faragó Janka vagyok, érkezik Jude Law a Sötéttel.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: FM 96.4 BSFM.
1: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat télek.

Astro. No.

96.4 Bills FM, Refipe FRMB, lehetsz te akármilyen felső vezető, és nézheted a pornépet a legmagasabb szintekről. Azért otthon megvan, hogy ki irányít, nem? Sensio és a Bosszabb.

0: következő órában érkezik majd a Csökkent és az Agora Hills.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
1: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez Gangsta Zolitól és a Karteltől, a Jó a Rossz és a Kartel, itt a Beats-en.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Biti van, itt a bizki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, Usher, eszméletlen nagy tehetség. Amikor csinálták a Yeah-hez a videoklippet, a táncmozdulatokat, amiket abban láthattok, maga improvizálta a szett közben. Érkezik ő, Lil Jonnal és Ludacrisszel a 96.4 Biz FM-en.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a beatsfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan zenékről, mint például Manueltől a Need You, pörög is a Beats-en.

0: rajz.
1: 96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B. Post Malone a zenei nyitottságát édesapjának köszönheti, aki DJ-ként dolgozott. Szinte minden stílusban játszott, a hip-hoptól a country-ig. Érkezzen most ő, Ty Dolla Sign-nal közösen, Psycho, a Bassen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik Drake, ezt a Shebang a 96.4-en. Yeah.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Egy sokoldalú, eszméletlen tehetséggel megyünk tovább, aki sajnos már nincs köztünk. Ő nem más, mint Tupac, aki egyébként táncosként kezdte, nem csak a hip-hopban írta a szövegeket, szinte egy verskötetnyi poézist is hátrahagyott. Érkezik tőle a California Love, Dr. Dre-vel közösen, itt a 96.4-en.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: Rap, hip-hop,

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Ez pedig a Várj meg, úgyhogy érkezik hozzánk Vizsi és Rézműves, a 96 Ibiza FM.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék, 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. A Rampa Papammal pörgünk tovább. Képzeljétek, a nyáron nekem volt szerencsém egyszer a színpadon látni ezt a tracket előadva, Dest, Azariát, Young Flight és Tord Panamot is. Érkeznek most ők közösen a 96.4 Beats

0: Vízközlekedés.
1: 96.4 Víz FM, Rap Hip Hop, R&B. A 8. kerületben beállt a Múzeum körút, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik Jude Law, eztől a sötét, itt a Vízen.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Bélső Matyi reagált azokra a virális kommentekre, amik a social médiában terjengenek, amik szerint mostanában túlságosan trágárok a magyar zenék. Azt üzeni, hogy ezek a zenék nem gyermekeknek készülnek. Érkezik a BSV by Alexel, Lido

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozom majd a finom old school beateket. Lesznek újdonságok, külföldi és hazai slágerek is. Az óraindító a Backpack lesz, úgyhogy érkezik Dash, Jankla és Azaria. A Bizre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes!
3: Bármikor jöhet a pack! A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes!
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél!
6: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok!
7: Chill van, bro! Épül a győztes járgány!
8: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán!
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk Beton Hofi, ez tőle a Dohánybolt, a Bass-en.
1: Dohánybolt, de 10 000, nem iszom, csak 10 000.

yeke, tamo, oyeke, cello, oyeke.

0: Nehéz közlekedés.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Totó írta meg nekünk, hogy beállt a Gyáli úti felüljáró a 9. kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe pörög neked Pogány indulótól a Mámor, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet, hogy sohasem fog.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Csatlakozhatok hozzánk a social médiában. Megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is, Beats FM Hungary néven. Vissza a zenéhez, ez az Always Be Mine, a BSV-től és Nagy Bogitól. Itt

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. De ahogy 6-ot itt az óra, elköszönök, mert Revolution beköszön, úgyhogy ezzel a zenével én búcsúzom tőletek. Lunis, I got five on it, a 96.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most érkezik hozzátok Revolution, a Schwindlerrel indít majd, Pifutól és Marics Petitől, itt a Bizen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
5: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
6: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább a nyár egyik nagy slágerével. Jön Dash és Young Fly, ez pedig Ó Mamma című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Bella.

96.1 Dísz FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. A folytatásban Hősökkel, Digóval és Tibával megyünk tovább, és érkezzék Ismersz Rég C.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jó pár szakítós dalt hallottunk már, de azt gondolom, hogy a következő egyszerűen zseni, nagyon jó a megfogalmazás. Érkezik Lil Frog, tőle is jön Árbasztál című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en, ne gyerünk!
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. A folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beach FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: SF Rocky, a Don't Be Dumb Tour

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies!

0: 96.4.
1: Beast FM. Rap.
0: Hip-hop.
1: R&B.
2: Beast. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá a Kisdiófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Körtisszel és Széles Izával. Ez pedig közös daluk, az utolsó falat, aminek itt volt nálunk a dalpremierje a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Egy BSFM Rap Hip Hop R&B, Valmárék, Bruno és Spakék és Manuel egy dalon belül, hogy melyik is ez? Jön Visszavérem című slágerük.
3: Amigo!

96.4 Base FM. Hallgasd online is basefm.hu. Rap, hip-hop, R&B, Base FM.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Lesz itt majd Ice-a mannek, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy mi.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne feledjétek, gyertek velem egészen este 10-ig, és továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. A folytatásban Bruno és Spackék és Valmárék jönnek, ez pedig közös daluk a Baby, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ha a következő dalnak irodalmi nyelven fordítanám le a címét, akkor talán úgy mondanám, mindig légy enyém. Always be mine, hogy kiktől is? Érkeznek BSV-k, Nagy Bogival kiegészülve, itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en.

0: bsfm.hu.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. Simon Says című sláger után gurulunk is tovább Buraival, GVM-mel és Michel, és érkezik Engedj el című közös daluk itt a kedvenc rádiótokban a BFM-en.
1: Burai on the beat, GVM meg a Mish.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Belesléptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash Young Fly és Azaria 3-asa után pedig a mindig cserfes és nagyszájú Cardi B-vel megyünk tovább. Jöjjön Enough című sláger itt a BSFM-en, na gyerünk!

0: oyeke Dama, oyeke Jello, oyeke Towo, oyeke Oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 94 BSFM Rap Hip Hop R&B Burna Boy City Boys című dala után magyar vizekre vezünk, érkezik Manuel tőle is szóljon Tiara című slágere itt a BSFM.

96.1 Beats FM, Refi Fapár and Beats, zárul már a Revolution munkatára, Azaria és Dash Drogba című slágerével. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban. Sziasztok, jó étvágyat!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper feldolgozással. Blue Country-l eredeti slágerét a Hidomab Style dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Boss Up. Figyeljetek csak, ezzel megyünk már is tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

szeretek meg bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész. Biztos finomabb az ottani ész.

0: Rap, hip-hop, R&B.
1: Yeah.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: Szóval még érdekel a sztori? Akkor figyelj, yeah.

0: Hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztébe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszadó.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Mixben.

0: FM.
1: Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már ég.

96.4 Bass FM. Bass FM Party Mix.

0: Hip Hop.
1: R&B.
0: Bass FM.
2: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.